Za kuni se ljubavi na ramenu mom. Za kuni se ljubavi

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon. I like to make this group seem sad, but the muscles in the house within the funk to real.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Amíg mások csak beszélnek,
1: addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
2: BW Rádió.
3: A legjobb zenék.
4: Dust and wind and heat. Since 14 days in the murdering sun of the Sierra Nevada. No rain, no water, no food. We are prisoners in the melting pot of hell.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Gitangyó Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is, ha mit a New
9: Well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

0: Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, unhat
6: még több zene!

Yeah!

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek, Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretné. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Bitangyó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Bitangyó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: That's nice.
1: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
2: Szevasztok, én Majka vagyok.
3: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
4: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
5: Sziasztok, Bogi vagyok.
6: Sziasztok, Vekonz vagyok.
7: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
8: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
9: Hallgass te is!

0: Beton Jó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, hallgatsz.
6: Még több zene!

0: Élő mixben. Csak neked. Csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány. Kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valaskán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika. Ramadó

Uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zené.
0: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Pitangyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így.

Hölgyeim és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitangyó Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faragták a csávót, de ha elkezd füllenteni, ú anyám! A csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még, még! Ne hagyd abba! Ugye már kitaláltátok? Ősrek? Nem. Ősüsű a sárkány? Ezt az égést, már megint én vagyok itt az ártány. Ja, megvan már, itt van a nyelvemen. Remélem, eszetlenségem nem ront a kedveden. Ő az olasz Csikó, személyesen, Pinocchio.

0: Give me some more music, baby.
1: Now here's one that's hot from the record presses.
2: Burnt my fingers!
1: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
3: Ispán. Hát ez ki.
4: Kicsoda kegyelmet!
5: Üdvözöllek, Gizsőlovat, szép a ruhát, szép a lovat. Viszél hozott mancáres, mi vajon a szíved terve?

Hello, hello, hölgyek, urak, ez itt a Bitangyó Red, mert már a fafejő, Pinokio egészen 18 óráig. Ugye 2026, egy új hónapot kezdtünk, ugye augusztus 3-a van hétfő, és a hétfő 16-a, akkor slágerek 45-ös fordulaton.

Szóval ugye hétfő van, elindult a hét, kérem szépen, kinek jobban, kinek jobbul, kinek rosszabbul. Szerintem utána hétfő nem tehet rajul, ő lett ugye a hét első napja. Én persze néha szeretem. Ma kivételesen utáltam, a hétfő szerint dolgozom kellett venni. Igaz, most ilyenkor utáljuk. Hát Béláim, this is the Bitangyo Radio Station. Benne a Fafejő Fafejő Pinók, és persze benne a slágerek 45-ös fordulaton. Hanzi Zoltán műsora. Pedig a jól ismert nyitó muzsika, Love Drugs és a Here Come the Sound Again. Itt jön a hang újra és újra minden héten, hétfőn, kérem szépen. Egy hang, mely bizony-bizony megunhatatlan. Ugye, mondom én nektek. Nem, ugyanaz, most kinek a pap, kinek a papné.

0: Szóval a bitangyohradio.com egy megújult weboldal, ahol persze szintén ugye fönt van a podcast menüpontunk, amelyben bizony meg annyi régebbi műsor hallgatható, visszakerem szépen. És hol van a kopasz?
1: Kopi!
0: Bújj elő!

Egy műsor kerül szépen a retro jegyében minden hétfőn. Nem vagyok egy Attila, hanem egy Zoli vagyok. Basszus, ezt elpasztam. No, kérem szépen, egy biztos, hogy vannak a körünkben ugye úgymond meglettebb hölgyek, kérem szépen. Akik biztos tudni fogják azt a következő felvételről, hogy ez vajon micsoda, kicsoda.

jól emlékszem, hogy minden héten felcsendült ugye a Magyar Televízióban ugye ez a dal. Ez nem esetleg egy filmnek volt a betét dal, amely bizony kérdőszerűen a 80-as években igen nagy népszerűségnek örvendezett. Ez pedig ugye valóban nem volt más, mint hogy egymás után ki is találtatok, hogy ez volt a Dallas című film, és annak a betét dal a kérdőszerűen a Bitangyó Rádióban.

Ugye Carl Douglas által a sikere vitt Kung Fu Fighting a Bütöngi Rádióban, ezúttal a The Banzai formációtól, Bütöngi Rádió.com, vagyis egy rádióhatalak nélkülben a Fafejű Fafia Pinocchio egészen 18 óráig. Szintén egy ismerős dal, kérem szépen. Majd talán, hogy a 80-as évben érte ugye igazából a nagy virágzását már feldolgozás alatt. A téma az eredeti, kérem szépen, Shaking Blue és a felvétel a Venus a Bütöngi Rádióban.

egy régi felvétel, hogy ez ott a Shocking Blue, kérem szépen, és ugye ez a nóta eredeti, kérem szépen, hogy amit annak idején, ugye például a Banana Rama, ugye ismételten ugye sikere jött a 80-es évek elején, ugye ez nem is mind a Venus, kérem szépen, a bitongiradio.com, mert tehát ugye Shocking Blue és a Venus. Érkezik a maga a dal szerzője, ez saját szerzeménnyel. Egy méltán népszerű producer, dalszerző, énekes, akinek bizony meg annyi előadó köszönti a karrierét és a sikerét, mint például Divine, vagy éppen a The Flirts. Ugye Bobby Orlando. I'm so hot for you, Bobby Orlando.

Egy egyedi hangzásvilág, ugye Bobby Orlando és az I'm So Hot For You. De innen a hangzás egyébként, ugye, ahogy mondottam, Orlando. És a Bobby Orlando után ugye Divine hangzás ugyanez, hiszen ő volt a zene, illetve az úriember menedzsere és a dalszerzője. Akár csak ugye a Flirts formációnak.

Szóval egy fantasztikus dallamvilágrem szépen a 80-as évekből. Bobby Orlando, egy saját szerzeménnyel, I'm so hot for you. This is the Bitangyo Radio Station.

Egy műsor ugye minden hétfőn, kérem szépen 16 órától 18-ra, a műsor címes Lágerek 45-ös fordulaton, benne pedig a Fafejő Pinokkió, ugye egészen 18 óráig egy műsor a Pittangy Rádióban. Igaz, Wolfikám? Az úriember neve Monte Cristo. Úgymond ez a kettes szám, a kislemez sikere az úriembernek. Hiszen az első nem volt más, mint a The Girl of Lucifer, vagyis Lucifer lányai. Ez a kettes számos sikernek szánt kislemez Lady Valentine, Monte Cristo.

a legendás, a 80-as közepén járunk elő szépen, amikor 87-ben, ha jól emlékszem, ő mondta Cristo, és a Lady Valentine,

Hölgyeinkörű bálvány egyébként az úriember. Ragadtak rá, kérem szépen a nők, mind ugye légy a papírra, kérem szépen bizonygőradio.com, ugye benne, tehát ugye Monte Cristo és a Lady Valentine. Most pedig érkezik egy sajnos fiatalon elhunyt fantasztikus muzsikus zenész, aki ellen bizony, ugye volt ugye pisztolyos merénylet is, ugye próbálták lelőni Kingstoni stúdiában, de nem sikerült a merénylet. Az elkövetőket ugye elfogták, ő néhány kortársával megúszta, és persze felesége is. Bob Merlin and the Wailers, Tear It Up.

egy legendás muzsikus, egy legendás zenész, szépen egészen pontosan egyenesen Jamaikából. Bob Marley és csapata The Wailers. Persze nem kisebb névvel, mint Peter Toshal. Ugye persze később kivált a zenekarba és önálló szóló karrierbe kezdett, akit szintébként lelőttek saját családi házában. Szóval bitagyoradio.com. Egy fiatal elhúnyt fantasztikus zenész, hiszen 38 éves ugye egyébként rák vitt el Bob Marley-t. Egy közösség éltette, hallgattak rá, követték. Ezért is volt kérem szépen a nép, illetve úgymond a hatalom ellensége és a nép barátja. Bob Marley a Bitangi Rádióban, és a Stereo Rap.

Emezett a korongján már egy fantasztikus kislemez, kérem szépen, akár csak a többi egyébként. De ez bizony keresztül van, akiden történelmet írta a slágerlistákon. bitangyoradio.com, egy rádióhatárok nélkül.

ugye a fantasztikus frontember, igazi perpétum mobile, Mick Jagger és csapata, The Rolling Stones, és az Angie.

egyik karrieri kezdete. Mick Jagger és a Rolling Stones. Egy siker persze, mert napjánkig is még mindig kitart. Angie szól a felvétel a Britannia Rádióban.

Egyen rádió határok nélkül, kérem szépen, ez itt a Slágerek 45-ös fordultam benne a Fafejű Pinokkió műsor egészen 18 óráig. My mother was a teacher. Aztán érkezik majd a lejátszók mögé. Including the captain. Little Ann és a Hevese Vegyesen című műsorával, majd pedig, hogy őt követi 20 órától megszokott menetrend szerint Szíl és a Rockvillám. Mert ez a Bitangyó rádió, egy rádió határok nélkül. Egy megújult weboldal, gyere és nézz körül te is. Hallgass vissza a régi adásainkat. Bitangyoradio.com. Van egy Dieter Bohlen szerzemény. Egy hölgy Hollandiából. Ő Caroline Müller, vagyis CC Catch. Good guys. Only been in the movies. A jó fiúk bizony csak az így filmvászon lenyernek. Ez persze olyan igaz, pedig kevésbé igaz. Mert bizony, hogy a csajok csak a rossz fiúkat szeretek, igaz, kedvesem? Pedig én olyan jó vagyok. Bitangyoradio.com.

Good Guys! Only been in movies. Ezek a jó fiúk, mindig csak a filmvászon nyernek. Mert bizony a jó, csak mindig a rosszakat viszik el általában.

guys. Nyolcvankilencben járunk, ugye ő már CC Catch. Egy Dieter Bohlen szerzeménnyel.

Szóval, hogy az igazságot elárulva nektek, ugye, hogy bizony a jó fiúk csak a filmvásznon nyernek, mert ugye valóságban ugye a csajok mindig a rossz fiúkat választák. Kigyúrt, kopasz, tetkós, bőrfejű, na meg minden. Bitangi Rádió, akár hány börtönt megjárt, akkor azt kell nekem, mert az fasz a csávó. No, 89. Edward Marianne Gold és csapat az Alphaville. Hát Júliák, kimenektek egy Romeo. Alphaville.

Na osztály, vigyázz egy gyorsan, is rossz, mit tudom, hogy chat falán. Nem mozogjatok, álltok egy helybe. Ugye legelől a következő kettőműsor házigazdája Little Lionel látható, aki bizony 18-ra átveszi a lemezek pörgetését a Bitangi Rádióban. Mérkedik hozzátok 18-rától a Hevesen Vegyesen című műsorával. Utána van szorosan a két robotunk, hogy van egy intelligens, igazkedes maskora, látom már tesztelted Bobby barátunkat. Illetve ugye R2D-t, aki kicsit bizonyos olajozásra vár még. Itt van a szép erdélyből Bubba barátom, ugye itt van Bandi, 98, itt van a csámpás, vagy itt van az örök kielégedetlen Kata, itt van a maskoratva, hétkerül szépen a rádió egyik ősküvülete, háttérben pedig Joe Papa. Itt van Mázi, gyerekek, hát nagy mázitok van. Itt van a Nefertiti, itt van Pista 67, itt van a Roli. És persze a sorsodatőr is, mint mindig, vagyis legtöbbször, pedig kedvesem ez Zorka zárja, ez a sok zébet igaz, zárul Zoli zenetára. Bitangyoradio.com, csókédes! Ja, és persze a háttérben a felejthetetlen zászló lóbáló Wolf is itt van. Na mit főzti, anyjuk? Mit főzti? Meg lehet enni? Ugye 89-ben járunk, ugye ez már Marian Gold. Úgyhogy az aranyintorkú úriember, ugye Marian Gold és a felvétel. A Romeos, tehát Alphaville és a Romeos. Hát kövünk ki, ezek mindent megeszünk, tudod, kedves maskorra. Na, akkor meg pengedtek hozzá. Bitangyoradio.com, Gypsy Kings és a Volare.

most akkor mi a Joe kedvence, tisztázzuk. Te, a főszadagy egy felvétel. Három közül melyik a kedvence Joe-nak? Nem mondasz, hogy mind a három, ezt úgyse hiszem el.

Na akkor vajszint, anyjuk. Mit is szeretett Joe Papa? Ja, negyediket, most már értem. Babám, láttam, etetnek tégedet rendesen itten az emberek.

akkor egy kis Trubadur a Bizony Rádióban, ha lejátszok mögött a fafejű fafejű Pinokié. Pinokié, úristen basszus! Azok hagyja, nem jönnek a sustorgó szavak, de hogy már a Pinokié, jájé. Basszus, ez már a vég. Hogy a végződések sem mennek, basszus kulcs. Ez már a vég, ezt akartam mondani.

0: Dominik lenni.
1: Mi beszél ez? A csendben maradnál, talán megérteni.
0: Luca Dumette, a kecsi emegyin. Lüvega, a nővele vannó.
1: Lefordítanád?
2: Nagyon fürgén pereg a nyelve, nem értem.
3: Hölgyek, urak, azt mondom nektek, hogy mondok négy nevet. Leonardo, Rafael, Donatello és Michelangelo. Kinek mit mond ez a négy csodás néve?

Így igaz, kérdő szép, hogy ez a négy néve nem esetlen, de a négy Tini Ninja Technőcnek a neve egyébként. Hiszen a dal a film egyik betét dala. High Tech 3, featuring Ya Kid K. Pinted Wheel, vagyis pörgesd a korongot. Ya Kid K is the one. Tini Ninja Technősök. Habitangyó Rádióban.

DJ, Spin the Wheel, vagyis DJ pörgesd a korongot, tehát a Butangyar Eldo menetet, ugye High Tech 3 és Jakit Kei közöse. Egy dalatini nincs a Technic Extreme filmből.

És így van, csatról megjelent egy korongot pörgető lemezlovas. Ő pedig Jetski. Hát hello Jet! No, Jetski, láttam Kata szélben a csillogást, hogy megjelentél. Ugye ez már Rocco? Nem a 3XL-es filmből van az úriember, nem összekeverendő az Avvali Roccoval. Szóval Rocco, kérem szépen, és a The Coronation és a felvétel a Marina bizony

0: Hát uraim! Marina, Marina, csak úgy egymás között. Ugye tudod, te is, tudom én is. Tudja az egész férfi társadalom.
1: Az Isten adott a nőknek szemöldököt. Mit csinálnak? Kiszedik, azt újra festik. Körmöket is adott nekik, azokra műkörmöket ragasztanak, érted? Van szájuk, de nem, nekik az nem jó, feltöltik szilikonnal. És ugyanazzal dúsítják a keblüket is. Ha jó Isten nem tud már a keblükre tenni, akkor a férfi ember hogy tudna? Hát hogy?

Oh no. Rocco! Kérem szépen, mit engő rádióban, hölgyeim, halljátok, Rocco! És a The Coronation. És Marina, a Bitangyó rádióban.

Azért egy jetkivel állítsd át a nyelvet magyarra. Szerintem neked angolom van a nyelvet, és ezért átírja, átjavítja. No, tehát hölgyeim, ugye? Nagy hurrá, hiszen Rokkó volt a Bitangyó Rádióban. Na jó, ez nem az a Rokkó volt, ez egy másik. Na, bitangyoradio.com. Hát, jó Istenem, tudott nektek ugye kigazodni. Hát akkor a férfi ember hogy tudna? Hát hogy tudna?

egy fantasztikus hang, egy fantasztikus dal, egy fantasztikus dalszerző. Mindez egyben, kérem szépen, a Bitangi Rádióban, ő Elton John egy fantasztikus felvételen, ez a Sacrifice.

0: 1989-ben járunk egy gyönyörű szép felvételen, tehát ugye az Egyesült Királyság egyik lovagrendjével kitüntetett énekes, dalszerző, ő nem volt más, mint Elton John, és a gyönyörű szép felvétel a Sacrifice.
1: Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city. This is jam hot. This is jam hot.

0: bitangyorradio.com. Egyen rádió, határok nélkül benne a fafejű, fafejű, Pinocchio egészen 18-nak, az érkezik majd a Little Lion és a Heves Emegyesen című műsora. És egy őt követi majd ugye minden hétfőn, ugye szokásunkhoz szíven, 20-rától Szil és a Rockvillám a Bitangyó rádió műsorán. Életem 5-6 kilót simán eltartok. Még fejen állva is. Áj, Béláim, Bélem, ha már ilyen szépen összejöttünk, ugye itt van a Maskora, kérem szépen, a maga őserejével, vagy éppen ugye itt van Jet kollega, itt van a rádiósa, kérem szépen, szóval meg annyi őserő a Bitangyó rádió chat falán. Hát, hogy is uraim, akkor pedig toljuk meg, Béláim!
1: Áj, gondolkodjunk! Toljuk arrébb a kocsmát!
2: Rakkerünk, gyerünk!

0: előbb kijelölöm, hogy meddig kell tolni! Figyeljetek csak!
1: Na, figyeljetek csak! Semmi sumálkolás!
0: Ez a jel! Na most, Béláim!
1: Na most, Béláim! Nyomjuk! Nyomjad, most ne sumálkolj! Te is életem! Add bele a kilókat!
0: Álljunk meg, Béláim! Álljunk meg! Hát megnézem, hogy meddig kell még tolni! Álljunk meg!
1: Álljunk meg, Béláim! Álljunk meg! Úristen!
0: Rátoltuk a kabát! Rátoltuk! Túltoltuk! Emberek! Álljunk meg! Túltoltuk! Rátoltuk a kabát! Túltoltuk! Rátoltuk! Túltoltuk! Rátoltuk!
1: Túltoltuk! Rátoltuk! Hát paskor annyira toltad a basszus, hogy túltoltuk! Hát rátoltuk!
2: This shows real intellectual muscle.
3: Is it? Is it? If your system is whack, then you should hear.
1: ISMC.
3: Easy. Easy.
1: Hát így easy. Vagyis így könnyű. Hát ilyen tudjuk, kérem szépen.
3: Whack, then you should hear.
1: Megtörténik a baj. Túltoltuk! Rátoltuk!

0: www.itangyoradio.com. Benne a Fafejű Pinokkió egészen 18-ak, az érkezik, hogy Little Lion és a Hevesen megyesen, majd pedig ugye Szill és a Rockvillám. Igaz, Wolfi Meyer, ez a Pitangyó Rádió.
1: Egy örö, egy bórottán, egy örötti bórottán.

Jav Benen, The Master Mixer, a Bizony Rádióban keresztül most érkezik egy kislemez, ami bizony 89-ben szerintem az egyik legmenőbb kislemez volt annak idén, hiszen berobbant a listákra. Ez nem volt más, hogy akarok, mint a Kaoma és a Lambada.

erre robta kicsi és nagy. És persze közepes is. Kauma. Lambada.

Szóval 1989-ben kezdett szépen kezdetét vette a lambadaláz az egész világban. Jöttek a másodok, persze jöttek a kopik, kérem szépen, és íme ebből egyesok közül Carioca.

Ajjajjajjajj, kérdő szépen a Lambada Láz, 89-ben az egész világon. Karióka és a Lambada. 1989. Ez a Bitangered, benne a slágerek 45-es fordulaton, benne a Fafejű, Fafejű, Pinokkió egészen 18 óráig. Most egy kérdő szépen érkezik egy darab kakukktojás. De mindenképpen szeretném veletek a felvételt megosztani, tehát érkezik egy darab kakukk tojás. Ráadásul kettős értelmű is kakukk tojás következő lemez. Ezt a lemezet korongján egy maxi lemezzel látható, ha láthatnátok. Ez az egyik ugye, és a másik pedig ugye, ez egy 33-as maxi, tehát nem 45-ös, tehát kétszeresen kakukk tojás a következő maxi. Ez egy hétvégi szerzemény. Időm sem volt megmosni.

Egyetlen egy album az egész munkássága a formációnak. Egy halandzsa nyelven által kiadott lemez egyébként. Caramba! És a Huba Huba Zac Zac.

Aha! Zuty, zuty! Ha-ha!

Még mondják azt, hogy a svédek ugye normálisak. Kramba!

egyetlen egy lemez, kérem szépen a csapat munkássága. Az összes dolog, hogy a halandzsanyel van elénekelve, akár csak az éppen most pörgő felvétel. Ennek cím egészen egyszerű, huba huba, zaty zaty. Ez egy svéd banda, igen. Aha. Haba haba zuty zuty. Szóval ez egy kétszeresen és elismert kakuk tojás, hiszen ezúttal egy Maxi lemez remezátszó korongján, és tudtam, hogy létezik Maxiba egyébként. És így ezúttal egy 33-as lemez pörög remezátszó korongján. Karamba az előadó neve, és a huba huba, zaty zaty, Karamba! Persze, ne felejtjük el, hogy igazából a 80-as évek közepétől ugye fölfele a piacot a Stock Aitken Waterman Trio uralta. Hát én egy hölgy, szintén ebből az istállóból avanzsálva, akárcsak Kylie Minogue, vagy éppen Jason Donovan, vagy éppen a Dead or Alive, és persze meg annyi név a naptárban, egy Rick Astley. Úristen! Hát íme ő Sonja! Aki bizony-bizony! Jó marokra fogja! Victoriaradio.com Várjunk a mikrofont! Sonja! You never stop me loving you! Ő tehát már Sonja!

Sonja! Hölgyeim, sőrűm, hogy egy biztos, hogy a rend biztos. Kiszámosan ráfordulunk a finishre, hiszen érkezik 18 órától már a Little Lion és a Hevese Vegyesen című műsora. Majd pedig 20 órától érkezik már a Seal és a Rockvillám. És bizony ugye holnap, vagyis kedden is ugye jönnek a műsorvezetők. Érkezik Seal. Egy kis lazulásival. Őt követi majd ugye 18 órától Roni. Nem tudom mi lesz, ugye vagy hajrázás lesz, vagy pedig ugye zenei káosz. Majd pedig ugye őt követi 20 órától Casey és a Music Party. Egy fantasztikus, de egyben tragikus sorsú duó, kérem szépen a London Boys. My Love.

akik ugye sajnos 1996, ugye január 21-én ugye autóbalesetben ezt szenvedtek, és veszették ugye életüket. London Boys. Egy gyerekfilm a két srácért tehát. My Love.

Szóval énekeld ez a kis szimpa kis dalt, legyen jó napod, legyen egy jó napod, vagy éppen több jó napod a Bütöngő Rádióval, egy rádióhatárok nélkül, egy rádió, kérem szépen, egy megújult weboldal, mert ugye néhány szokásos menüpont, mint például a podcast menüpont, ahol bizony vissza lehet hallgatni a régebbi adásokat, és aztán hiányzik valaki, vagy éppen valami, az ott megtalálja. Telefon és a felvétel, Simple Song,

0: Na, sumákok, figyelem! Ének óra! Hát nyisd ki az ablakot! És engedd ki a hangod! Hacsa, hogy a szomszéd! Kitől döglik a légy? Hey, she sing, sing a man and play that song. Watch you dance. Sing, sing a man, watch you sing, sing a man. Hey! Egyes uraim! Köszönöm szépen, mindenki megtisztelő! És egyben kitöltött a figyelmet, mert 2 órában 18 órától a Little Lion és a Heves Sevegyesen című műsora, 20 órától Szír és a Rockvillám. Tudjátok, ne feledd, ez a Bitang Jó Rádió.
1: Egy örö, egy borotán, egy örötti borotán.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim, ez a Pitang Jó Rádió.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen.
1: Adios.
2: Adios.
1: Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir.
0: Hey! Play what you dance. Sing, sing a man, oh, what you sing, sing a man. Ne sumálkodj, békatka. Hagyva nyitson az a macska. Na figyelj, még egyszer utoljára. Torkot köszörülj. Na figyelj, vezénylek. 3, 2. Ú, basszus, erre lemaradtunk. Sing, sing a man, oh, what you sing, sing a man.

Tabi, szép estét! Jó rádió, de Slitrájnal 18 órától, mert pedig 20 órától Szillel. Ciao, bye bye! Arrivederci, a Fiderzén! Egy vödör szél, ja most nem lehet vizezni, mert most ugye tiltott a vizezése. Forrolja vízzel. És az áramon is, klímákat kikapcsolni.

A hónapnak a tárgya. Milyen gyönyörű szó!

Hello, sziasztok, csodaszép napot kívánok minden kedves Bitongyó Rádió hallgatónak. 2026. augusztus 3-a, 18.

Na, de hát ezt ne kiabáljam, mert jövő héten akkor nem fogja átadni időből az adás. Neki jó pihenést kívánunk, köszönjük a remek válogatott muzsikákat. És tudod, ha teheted, akkor tarts velünk. Írja, máskor megjavult.

olvastam, hogy kik is vannak velem itt a cseten, mert azért szép számmal. No. Szép számmal. Tegnap mindenki nyaralni volt, lubickolni volt, strandolni volt, vagy csak egyszerűen tele volt a hócipőtök ezzel a meleggel. Hát, aki lemaradt, az bánhatja, mert nagyon, nagyon jó kis lemezeket hoztam én is. Szeretettel köszöntöm a Bitangyó Rádió csetfalán Zorkát, Roli 37-et, Pista 67-et, Nefertitit, Maskuránkat, Katát, Csámpás Rozi, Bubut, Békatkát, Bandi 98-at, a két robotunkat, Artur D2-t és Bobit, a műsorvezető kollégák közül pedig szeretettel köszöntöm Ronit és az előző két óra kiváló házigazdáját, Pinocchiót. Kívánok mindenkinek a következő két órához felhőtlen kikapcsolódást, nagyon-nagyon jó Bitangyó Rádió hallgatást. Köszönöm szépen mindazoknak a cseten, akik jó adást, jó műsorvezetést kívántak. Egy nagy puszi, egy nagy ölelés mindenkinek.

Szeretettel köszöntöm a háttérben hallgatózókat, és itt van velünk Angie. Szia, már hallgatlak, kis oroszlán. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Kacajkánkat, kellemes műsorvezetést kívánok sok küllel, puszi, puszi ölel, és nektek is csajok.

Itt van velünk a háttérben Tündi is. Jó adit kívánok! Írta nekem, köszönöm szépen neked, pedig jó zenehallgatást várunk a csetre, és a háttérben már bejelentkezett dr. Anna is.

Ez nagyon aranyos. Neked ne jó voltál. Bevallom hősiesen, hogy erre a mai napra olyan különösebben nem készültem. De mivel a következő két órában zenélgetni fogok nektek úgy, ahogy majd az szépen alakul. Annyi, hogy megfogtam egy Marék lemezt, Marék Maxi lemezt, és az biztos, hogy ezekkel fogjuk indítani ezt a mai napot, úgyhogy rögtön a spot után már lemezezek.

Akkor csapjunk bele. Jó szórakozást kívánok mindenkinek. We're back to the moon.

1996-ban repülünk vissza az időben. Bár Pinokióhoz képest inkább előrébb jöttünk az években. Valahol ott 89 körül.

Nézegetem, hogy mik történtek esetleg olyan dolgok 96-ban, amik minket akár érdekelhetnének. Hát elég sok minden történt, de szerintem az, hogy megszületett Dolly a bárány, az első sikeresen klónozott emlős, ez minket annyira nem izgat, vagy az első csecsen háború véget ért. Ami talán zeneileg érdekes, szeptember 13-án Las Vegasban meggyilkolták Tupacot, és hát ennek a jó kis lemez. Volt jó repbetét bennem. Valamikor 4 évvel ezelőtt volt egy Tupac zene, ami nekem nagyon tetszett, és hát azóta laptopváltás történt, megvan a régi is, de egyszerűen nem bírok rájönni, hogy melyik az a zene. De majd előbb-utóbb meg lesz. Bár bitang meleg van, azért egy érintés az éjszakában. Silent Circle.

érkezett Kardos Szilárdunk is. Szia kis oszlán, szép hétfő. Koránstit kívánok mindenkinek, jó lemezpörgetés neked. Köszönöm szépen. Hát elképzelhető, hogy végig ebben a következő két órában lemez

Illetve Tupacon kívül kaptunk még egy hírt a zenei életből 96-ból. A Slash, a Guns N' Roses gitárosa kilépett a csapatból. Közben azért mátaraszoltunk, méghozzá 1989.

2023 év végén jelent meg a Viva La Vida albuma Fancy-nek, és ebből kaptunk rögtön két maxi lemezt is, Narancssárga Bonnie és Clyde, amit per pillanat hallotok. Illetve ugye van a Viva La Vida, ami lila. De akit én ismerek, hogy ezeket a

Clyde történetét használja föl szerelem és a lázadó veszélyes életmód szimbólumaként a dalban. Fancy. Férfi és egy nő együtt állnak szembe a világgal. Erős, szenvedélyes kapcsolat köti őket össze. Vállalják a veszélyt és a szabályok megszegését.

Szóval 2023-as év végén jártunk ezzel a lemezzel. De amúgy különben maga a Bonnie és Clyde történet.

annám érdeklődik, hogy mi volt ez a Bonnie és Clyde-dal, ez a 80-as évek feelinget visszaidéző. 2023-as a lemez évvégi, 2023 évvégi, de Fancy-t hallottad. Úgyhogy nem véletlen a 80-as évek feeling. Ez a mai napig aktív még. 80 évesen is.

bizony, jól értetted, 2023-as fenszín. No man, never the sun. Reggae rhyming and I loving. Az album címe Viva La Vida, és ebből készült két maxi lemez is. És ebből a kettőből hoztam most nektek az egyiket, de megvan a

Hát Anna azt mondja, hogy az esőt rossz helyre idéztem meg, mert hogy Edinburgh-ban szakad az eső, is hideg van, és majd megfagynak. Küldhetnél belőle ide felénk is. Azt mondja Békatka, a nagy, büdös, túrós eset. Csak egy kis szele volt a slúz, de valahol Pesten mutattak viharokat, tehát láttam. Odébb kellett volna tolni a házat egy kicsit. Maradunk 96-ban. Falling for you, love. La tour, kis szöszi.

gazdag rét, és Zugló kimaradt az esőből. Annak küldje az összes esőt. Küldjed. Hidd el, ha 3 hétig szakadnak. Talán az segítene rajta. Tündérírja, ebesen se sikerült sajnos az esőcsinálás. Kicsit beborult, kicsit fújt a szél, de ennyi. Anyukám is azt mondta, hogy dobozon se esett egy csepp se.

1984-ben jelent meg Spanyolországban, és rögtön nagy siker lett. És hát ugye Európában, Franciaországban, harmadik Svájcban, negyedik Nyugat-Németországban pedig 9. helyig jutott. Zeneileg spanyol szinti pop, de a hangzása erősen kapcsolódik az akkori itáló diszkó.

Érdekesség, ugye Pinocchio szereti használni ezt a szót, hogy egy slágeres. Szóval érdekesség, hogy a német nyelvterületen és Európa nagy részén a fotonovella annyira kiemelkedett a többi dala közül, hogy gyakorlatilag egy slágeres előadóként emlékeznek rá. Miközben Spanyolországban már a fotonovella előtt is komoly sztár volt.

szeretettel köszöntöm Jánosunkat is itt a cseten. Vitan kellemes hétfő estét kívánok neked is. Hát nékatka az a szerencsém, hogy a gerincem megy keresztül a nap, tehát nincs se délelőtti, se délutáni napsütés. Sötétitek, éjjel szellőztetek, és így van 31 fok.

kb. Egy hónappal ezelőtt volt az az egy hét nagyon meleg, akkor ott a 37 fok környékén már is azt mondtam, hogy kell valami ventilátor, de nem kaptam. Aztán azóta sem kerestem. Most meg már úgy vagyok vele, hogy ezt a hetet kibírom, jövő hétre nem mutat ilyen időt,

Itt azért már a szeptemberi éjszakák gyakran vannak 10 fok alatt, és azért akkor le tudja az ember hűteni a lakást is, és tud aludni, ami most az a legnagyobb baj különben szerintem, hogy az emberek hullafáradtak, nem

80-as és a felejthetetlen 99.

Csonki László és a csapata Genghis Khan. Még egy magyar érdekeltség van a csapatban, ugye Kismárki Marika.

percekre erőteljesen visszafogom magam, de ha kocsiba hallgatom ezt a dalt, szerintem egy kilométer elodébb is hallják, hogy én óbégatok az autómba, teli torokból. Ők voltak a Gindiscán és a Róma.

ez a zene többeteknek bejön. Írja Angie is, hogy de szeretem. Annám is. Kis zene. Bár lehet, hogy azt még a Gindiskára írta.

Szonától érkezik majd hozzátok Szél és a Rockvillám című műsora. A holnapi napot is ő fogja majd nyitni 16 órától. Lehet vele lazulni, 18 órától érkezik majd holnap hozzátok Roni. És szerintem hajrázás lesz. Mert hogy múlt héten káosz volt. Na hát, és akkor most már láthatóvá vált, hogy hallhatóvá vált, amit láthattak a csetesek, hogy mi is a következő maxi lemezünk, hogy készüljön. Take me to your heart. Itt van velünk Tika is. Hello, egy rugó. Húsz jölelés, oda is.

Érkezett a Bitangyó Rádió chat falára Tündér is. Tika a mágnes, ő elkezdi behúzni a kis cseteseket. Már azért az előbb fölvont a szemüldökét, és megkérdezte tőlem nagyon halkan.

Jövő héten pénteken megyek, és augusztus 30-án vasárnap fogok visszajönni. Úgyhogy 2 hét, plusz 2 nap, 1. Mert hát a péntek elmegy odafel az úttal, szombat meg, vagy a vasárnap meg visszafele az úttal.

Az biztos, hogy hatalmas lelke van, mert az én összes vérszívásomat képes elviselni már most már. Nem is tudom mióta. Mióta tündél? Két éve. Come on, baby. In the gypsy night, it will come and go. Mennyország vagy pokol? Sziget. 1986. Fölébredt a kata is. Azt mondja nekem, hogy szombaton éjszakáig bulizunk már megint. Mi lenne, ha akkor buliznál, amikor itt vagyok?

Na, kaptok egy megamixet a Hungáriától. Mert nekem muszáj lehűteni magam.

Azt mondja Kata, van-e meglepetés dalom a számára? Drágám, az elmúlt másfél órában hú voltál. Majd ha itt leszel velünk és aktív leszel,

egy pár hely. Na meg lehet riszálni egy kicsit. Van még egy fél órán. A rock előtt egy kis rock and roll.

egyszer majd csak elkezdi játszani. Azt az utcabált. Voltatok már utcabálon? Az első évben, amikor innen hazamentem szilveszterezni, karácsonyozni, akkor bizony szilvesztert utcabálon.

0: János, twistelj velem! Kenjed neki! Sótörés! Mi az a sótörés? Ez a sótörés! Mutassuk meg, mi az a lábtörlés? Mi az a lábtörlés? Ez a lábtörlés!
1: Kapod el a csikket!
0: Jó, jó!
1: Hallít az a térdet!
0: Jó, jó!
1: Ereszkedj a hírba!
0: Na meg a nagybüdös túróst! Öreg vagyok már ahhoz!

Erika, te bestia! Azt mondja, hogy a széna sokkal jobb, mint a szalma, nem szúr annyira. Békatka egyből le is csapott rá, hogy honnan tudja. Nem az a lényeg, hogy a falusi lány ezt honnan tudja, hanem aki a nyolcadikon él, az honnan tudta. Hello, szél, puszi ölelés!

0: Na makaronizunk még egyet, mert hogy elcseszerintettem, annyira énekeltem mint, és közben szerettem volna hozni egy Marót, Viki és a Nova Kultúr zenekar dalt, de nem akarja bevenni nekem ez a fránya a szembroadcaster, úgyhogy még makaronizunk egyet, aztán utána majd jön a következő dal. Na, haladjunk!
1: Macaroni, spaghetti, pizza bolognese, fettuccini.

László, és a No Miss itt a Bitangyó Rádióban. És lassan véget ér a móka, már a részemről legalábbis, aztán lehet mókázni tovább. Na meg mindenféle kellemes rockzenére, és hajrázós rockzenére bulizni, Szillel egészen 22 óráig a Rockvillámba. Szóval a holnapi napon szerintem abba hagytam, és nem fejeztem be a reklámot. Szóval Roni hajrázással lesz, és lesz Kézi is a Music Party-val.

0: Váljék egészségükre!
1: Na, hagyjuk ezt a rock and roll twist, mambo és egyéb táncos dolgokat. Hajóra pattanunk, és még átevezünk a másik lemezjátszóhoz.

0: hogy nem emlékeznénk a tévétornára? Hát most játszottam belőle.
1: Eljött a nap, lázas minden gondolat.
0: Nagyon jó gyerekkorunk volt. Hét órára megvacsoráztunk, 4-8-ra meg kellett fürödni, hogy aztán utána leugráljuk a tévétorna alatt magunkat. Aztán végignéztük, hogy hogy köp a maci. Megnéztük a mesét és Jócskát.

Azt mondja Tündér, hogy szerinted túl értékelik a kék szemet. Nem értékelem túl a kék szemet, tehát például Terence Hillnek a kék szemeibe egy percig nem voltam szerelmes. Itt igazából maga a tekintet, amilyen tekintete volt annak a csávónak. És hát ugye megmaradt az, hogy ehhez társult egy

És bajba vagyok, mert hogy el kéne kezdenem játszani az utolsó dalomat, de hát hogy ebbe nem kellett volna beledumálni. Mindegy, hagyom még egy kicsit a Neotonnak a következő zenéjét, amíg elköszönök tőletek, és aztán majd elindítom azt a szép lassú számot, amit a Europe-tól választottam nektek. Erről a jó kis új metal ballada albumomról. Szóval nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem mindenkinek a kitüntető és megtisztelő figyelmét ebben a két órában. Kívánok nektek nagyon klassz hetet, hűvös szelet, esőt, mindent, amit csak akartok, és hűtsön benneteket, vigyázzatok nagyon magatokra. Jön a szokásos bla-bla-bla-bla, igyatok sok folyadékot, vigyázzatok, hogy ne menjetek a napra. És hát bírjuk ki valahogy ezt a hetet. Tolerancia az mindenképpen szükséges és kell. Vasárnap délelőtt 9:50, 10:00, nem tudom, hogy Jetskinek a megjelenése mit jelent, hogy esetleg érkezik, vagy nem, úgyhogy minden esetre én 10-kor tuti, hogy itt leszek vasárnap. Várlak benneteket szeretettel. Addig is kívánom nektek, hogy legyen olyan a hetetek, amilyennek szeretnétek. Fogadjátok szeretettel Szilt, és

Köszönöm szépen a facebookosoknak, a háttérben a hallgatózóknak, a messengeren íróknak is külön köszönet és hatalmas ölelés a Bitangyó Rádió chat falán. Mindenkinek, aki aktívan részt vett itt velünk. Még egyszer csodaszép estét nektek. Jó szórakozás Szillel. Sziasztok. Ciao.

Hello, bello, fiatalok, idősebbek is, akik szeretik a rockzenét. Ez itt a Rockvillám, velem Szillel. Várok mindenkit sok szeretettel.

0: Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.
1: Your attention, please.

figyelj! Ha csak egy újabb strigulát keresel, rossz ajtón kopog.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Hello, halliho, hello, bello, kedves Bitangyó Rádió hallgatók! Nem kapsz meg könnyen a dal címe. A szerző Little Devil Evil és kedves Red Jokes barátaim. És bizony elhoztam nektek, kedves hallgatók, ezt a vadi új zenét. Remélem tetszett. A szövege az marha jó volt, szerintem. Na de, itt az ideje, hogy ugye különböző dolgokat, meg hát új dolgokat is hozzak nektek, kedves hallgatók. Üdvözlök minden külső hallgatót, minden cseteken lévő emberkéket, az összes kollégámat, az összes ismerősömet, itt a Bitangyó Rádió chat falán lévőeket, Pinocchiót, Little Lion-t, az előző két órai fantasztikus műsorvezetőjét. Hát Csaje, nagyon jól toltad, nekem nagyon tetszettek a zenék. Hallgattalak külsőn, az az igazság, bevallom neked, bár nem mondtam, nem kell neked mindent tudni. Na, aztán itt van kedves Roni, Bobby, Arturitu, B. Katka, Bobu 81, Csámpás Rozi, János, Nefertiti, Pista 67, Tika. Üdvözlök mindenkit, nagy puszi nektek, kedveskéim, itt a Bitangyó Rádió chat falán, ami úgy szól, hogy Bitang, kötője jó, kötője radio.com. Ahol még hallhatóak vagyunk, az a redzonechat.hu oldal, www.porboletan.hu oldal, és a heavenface.com oldal társalgóinak is. Nagy puszi mindannyiótoknak, de nem csókolok mindenkit végig, mert akkor letelik a műsoridő. Ugye? Hát nem ezért jöttünk, bizony, azért, hogy zenét hallgassunk, és hogy jól érezzétek magatokat mindenképpen. Én azt gondolom, 2026, végre augusztus van, ugye? Augusztus 3, hétfői nap, és Rockvillám Hermina névnapja van. Minden kedves Herminának nagyon-nagyon boldog névnapot kívánok. Aki ma ünnepli a születésnapját, annak happy birthday, túl boldog szülcsi napcsit. Hát kérem szépen, ugye, meghalt, eltávozott tőlünk Bonnie Tyler sajnos, és ennek az emlékére kedves egyik divánk, Pink írt egy zenét, és ezt a zenét elhoztam nektek. Aztán érkezik Freddie Mercury is, méghozzá Time's Wind for No One című zenéjével. Figyelj, fülej, indul a rockvillám! Érezd magad jól!

0: halihó, hát remélem tetszett mind a kettő zenécske, hát igyekszek mindig valami kis újat becsempészni a műsorba, legalábbis ebbe. Igazándiból nem is nagyon szívesen szólaltam meg egyik dalnál sem, mert hogy hát ugye, szép dalok ezek, higgyétek el nekem, meg hát sokan írják, hogy jó zene, hát köszönöm szépen, igyekszem. Úgyhogy hát a következő zenék is jók lesznek, merem remélni. Már csak azért is, mert az egyik magyar zene lesz majd, de előbb érkezik Bonnie Tyler egyik Eclipse című zenéje. Aztán Lander Kills, valami folyjon, hát valami majd fog, biztos.
1: Don't turn around too quickly.

0: Jó, hát remélem sikerült kicsit felébreszteni benneteket. Ébredjetek, ébredjetek, ne aludjatok, majd este 10 után alszunk. Én is megyek veletek aludni, mit szóltok hozzá. Remélem azért ma mindenkinek jó napja volt a nagy meleg ellenére, és odafigyeltetek egymásra, úgymond, meg magatokra is. Üdvözöllek, kedves Hava, nagy puszi neked is, itt a csetfalunkon. Látom, megérkeztél. Na de... készültem ám még egy Pink dallal. Jön Pink, The Earth Lost in Angel című zenéje, aztán egy jó kis Metallica, ugye, mert már nagyon rég hallgatunk Metallicát, Nothing Else Matters, egy jó kis, hát, vadi új hangszereléssel érkezik, úgyhogy elég tisztán fog szólni, én azt gondolom. Remélem mindenki jól érzi magát, már csak azért is, mert ugye már este van kiki nyugalomban, és hát ilyenkor már azért hüledezik le a levegő. Nem mondom, hogy jaj, de hideg van, de mostanában, képzeljétek el, ma azt mondtam, hogy jaj, de hideg van, bassza meg. Ezt így ismerősnek, és hát persze röhögtünk, mint állat. Szóval nagyon hideg van, gyerekek.
1: Skies.

Hajszitek, hanem Chuck Norris emlékére íródott ez a dalocska. Szerintem igazán jól sikerült.

Hey-ho, hi-ho, üdvözlöm azokat, akik éppen most kapcsolódtak bele a Rockvillám című műsoromba. Egészen este 10 óráig vagyok veletek, és hát bizony jön egy új női hang, legalábbis nekem új. A dal címet Last Will, Scordalus az előadó, kemény zene lesz, higgyétek el. Aztán érkezik AC/DC, Stiff Upper Lip, itt a Bitang Jó Rádióban. Figyelj, fülej!

Hát bizony, bizony, ez nem egyszerű rock zene. Én elneveztem alvilági rock zenének. Goat metal, úgy mondják. De szerintem van ennél rosszabb is.

AC/DC, Steve Aperlip. Nagyon szeretem ezt a dalt, mert jó kis üteme van. Remélem, hogy nem alszotok. Ébresztő, ébresztő. Hát hideg van, ugye, ugye? Kids, now all you ladies, I shoot from the hip. I was born with a stiff upper lip.

Hey-ho, halli-ho, hát ahhoz képest, hogy milyen alternatív rockzene szólt az előbb, elég pozitív volt a dal, vagyis hát a szöveg szerkezetén azt gondolom, ami nagyon ritka dolog rock zenében, hát legalábbis számomra úgymond, főleg ezek az új magyar rockzenék, konkrétan nevük sincsen, mert annyira ismeretlenek még, legalábbis nekem, de aztán lehet, hogy tévedek, elég sűrűn meglepődök, hogy ha ez tök jó volt, ez kell ide, és akkor leszedem és hozom nektek már is, amit tudok, ugyebár, na de jöjjön egy Rambo, egy Metal First Blood téma nektek itt a Bitangyó Rádióban, aztán 661-től is egy Earth is Lovely, egy jó kis zenevona, aztán figyelj majd, fülej, feltétlenül.

Köszön Bubu 81 és Bubu 81-nél, hogy itt voltatok, hallgattatok, a falon is voltatok. Nagy puszi nektek, várlak holnap benneteket 16 órától. Egy kicsit lazulunk.

Hát kedves Little Evil Devil, kérlek szépen képzeld el, hogy hétfő van, a rockvillám van. De ha már megérkeztél, akkor én is hozok nektek, kedves hallgatók és hevenősök, és persze a mi csetünkön lévő emberkéknek egy jó kis meglepetést. Fogadjátok nagyon sok szeretettel a következő dalocskát, zenécskét, már nagyon rég hallottuk. És azt gondolom, hogy itt az ideje, hogy lejátszom nektek egy nagyon szép zenét, és küldöm mindenkinek.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Six 61. That's Slovy Dinting.

Sőt, kérem szépen hozok tőlük még egyet, You Just Don't Leave Me Anymore a dal címe. Az előadó még mindig 661.

0: Na akkor most füleljetek, fiúk és lányok!
1: Ez a Bitangyú Rádió.
0: Halál a májra, sing-sing!

Szóval ne felejtsd el, hogy halál a májra. Kerozin és Abaházi Csaba, Sing Sing, Halál a Májra című 2001-es mix szólt itt a Bitangyó Rádióban. A továbbiakban érkezik Sex Action, Vörös a Szád. Aztán Pokolgép is érkezik, Újra születnék címmel.

Érkezik a folytatásban kedves Smiley és a Red Jokes közös nótája, Nem az én életem címmel.

A szöveg Little Evil Devil, az a Smiley, ő írta a zene, a zenének a szövegét. A heavenface.com egyik lakója amúgy ő.

Őszintén gratulálok ehhez a zenéhez is nektek, kedves Little Evil Devil és Regox. Érkezik Tancsapda, a rock'n'roll rugója.

Hejhó, hajhó, utolsó 10 percem van veletek, de ne feledjétek, ne csüggedjetek. Holnap is bazi meleg lesz, készüljetek fel rá. És holnap is érkezem 16 órától. Lazulunk egy kicsit, mit szóltok hozzá. Na de, jön az én egyik legkedvesebb zeném, és remélem, hogy sok a kedvence. Camberiestől a Zombie. Én ezt küldöm mindenkinek.

Jön is az utolsó zeném a mai estére nektek, kedves hallgatók. Egy cover, egy blues cover, méghozzá Don't Cry, egy Guns N' Roses feldolgozás. Én köszönöm, hogy velem tartottatok ma este is, és hát legközelebb ugye hétfőn lesz Rockvillám. Holnap 16 órától várok mindenkit sok szeretettel. Egy jó kis lazulással készülök nektek. Várok mindenkit sok szeretettel holnap 16 órától, ne felejtsétek el. Jó, mindenkinek jó éjszakát kívánok, köszönöm, hogy hallgattatok. Hello, Bello, Szil voltam.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: kavargat, élő vízben, csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

A 80-as. Together forever and ever. 90-es.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

Balastyán Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Nincsen frekvencián. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Pitongyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

hogy mi az igazi klubzene? Figyelj csak!

0: keverget és kavargat élő vízben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
1: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
0: Can't touch this. És minden, ami belefér. Aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL. Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.